0: 政府已于9月4号 宣布向农民提供超过10亿欧元的紧急援助， 但有农业组织表示这一规模仍不足以弥补损失。
1: 每年的8、9月份期间，匈牙利境内的多瑙河上大量的浮游会在夜间羽化成虫。今年夏季的高温天气给那里的浮游生存造成了不小的威胁。来看总台记者发回的报道。
2: 生物学家简尔吉研究多瑙河流域浮游长达15年， 他告诉记者，今年匈牙利遭遇持久高温干旱天气，多瑙河水位大幅下降。 低水位对浮游来说有利，因为更低的水位利于浮游赖以生存的食物藻类的生长。不过高温对浮游来说却是重大威胁。
3: Augustus végén, szeptember elején lerakják a petéket, ezeknek kell egy pár hetes olyan körülmény, amikor még melegebb vízben fejlődik. Ezután viszont, hogy életképes egyed fejlődjön ki belőlük, nagyon fontos egy hideg periódus. Idén is extrém hatások érték a folyóinkat, és ebbe bizony beletartozik az is, hogy a vízhőmérséklet is emelkedik. Hanem hogyha egy óriási nagy kiterjedésű folyó szakaszon bekövetkezik ez a hőmérsékleti összeomlás, akkor az bizony az egész fajt is elsöpörheti.
2: 多瑙河的浮游对生存环境要求极为苛刻，尤其是对水质的变化十分敏感， 被认为是衡量环境污染程度的精准标尺。同时浮游是鱼类青蛙等动物的重要食物，是稳定当地生态系统延续多瑙河生机的重要一环。近年来匈牙利当地生物学家自然爱好者们通过多种方式向公众科普浮游知识，以此呼吁人们保护环境，减少对河流生态的侵扰。
4: és ebbe az augusztusi időszakban, amikor megy a rajzás, akkor majd hajtani minden este kimegyünk és filmezzük, mert minden évben lehet újdonságot bemutatni és felfedezni. Hát ezért is szeretem ezt a témát filmezni, hogy ezt én nagyon meg szeretném mutatni a nagy közönségnek.
1: 据美国媒体当地时间7号报道，美国国家运输安全委员会主席霍门迪当天表示， 在6号，一架亚马逊公司的货机降落的时候冲出跑道的事故当中，死亡的5个人，当时全部位于受到撞击的2辆汽车内。他说，飞机在降落的时候撞上了一辆白色箱型车，随后冲破围栏，又撞上了一辆正在机场外行驶的车辆。霍门蒂还表示，调查刚刚开始，现在公布事故原因为时过早。正点财经，及时为您送达影响经济生活的重要财经消息。
5: 请您继续收看下面的精彩节目，获取更。这里是经济之声视听大会，刚才您听到的是经济之声与央视财经频道同步直播的正点财经，稍后为您带来财富新观察，欢迎继续收听。